0: madu borom weru sa far serigne bu magge
1: magamak
0: magal gu magge
1: magamak
0: juma ju magge
1: magamak
0: serigne bu serma parti sil ken du borom weru sa
2: far serigne
0: bu magge
2: aw lolou
0: magamak magge madu bamba ju magge ahmadu bamba ju gem
2: madu
0: Amadou magal gi tiantela ko santale ñun desunu borom hadim borom wéru safar ken du sériñu
1: touba
0: amadou borom wéru safar magal gi tiantela ko santale ñun desunu borom hadim borom wéru safar ken du sériñu touba
1: magal gi tiantela
0: ko santale ñun
1: desunu
0: borom Hadim borom
1: weru safar
0: ken du sériñu touba Hadim borom